0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió.
2: Paese mio, che stai sulla

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.
1: A

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

0: A segítségedre van szükség. Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
1: Vitamin Rádió.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza! Így jó lesz.
4: Ha felkészültél,
5: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részbőrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Bitok jó rádió.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

magyar előadók, ugye? Jön, érkezik Ákos indián tánca, aztán Animal Cannibals Cannibal című zenéje. Figyelj! Oh,

Képzeljétek el, kitaláltam egy tök jó fagyit én is. Mivel nagyon szeretem a gyümölcs joghurtot, beszoktam rakni a fagyasztóba, és bizony olyan, mint a fagyi, marha jó. Érkezik Kovács Kati, a pesti férfi.

0: Hejó, halljó, hát kérem szépen, a pesti férfiak azért ne bízzák el magukat, meg a többiek se. Ugye, ugye? Hát kérem szépen, jön egy igazi férfi Burai és Lofty Baggy Lélegzem című daluk, aztán egy kis női hang, igen, igen, méghozzá egy duett, Rúzsa Magdi Fényév Távolság, a duett Kaszes Tiborral, Attilával, elolvastam, bocsánat, duett Kaszás Attilával, úgyhogy érkeznek ez a két dalocska, aztán lesz még itt meglepcsi szerintem számotokra, ugyanis 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora, élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania, tartsatok majd a fiúkkal, este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban.
1: Csak te vagy az a lány, aki bele lány.

0: Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmai.
1: Hát nyilván nem telhet el úgy retro zene, retro műsor, Korda Gyuri bácsi nélkül. Itt is van a Reptér!

Azért ma jártam a reptér felé is, képzeljétek el. Hát igen, én ilyen helyekre járok, úristen, hova tettem az agyamat? Sokszor belegondolok.

bizony elég nagy volt a forgalom a reptér felé, mindenki utazik. De milyen jól is teszik, ugye?

sok a kedvence érkezik, Danusa Johnny, Nikasi Perimeno című dalával. Figyelj, fülej!

Épp a napokban láttam Dennis Johnny-ról egy riportot. Hát ez a csávó, ez meg sincs öregedve, esküszöm nektek. Na de érkezik Kós János és DJ Echo, Sír a telefon. Bár én azt szeretem, amikor a gitár sír, ugye?

0: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

Bizony, Ironella, azt hallottam, hogy a csiga nyál, a csigának a nyála nagyon sok mindenre jó, főleg a bőrre. Meg arra is, amikor az udvaron nincs világítás, és rávetül a fény a csiganyára, a betonon, ugye? Jelzi, hogy nem fogsz elesni.

0: Hát a sírakor tedd le, érkezik Kovács Kati, ha legközelebb látlak.
1: Szervusz, kicsi.
2: Retro Remix from the Remixer.
3: Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád.

hamarosan 1992-t fogunk feleleveníteni nektek. Kedves hallgatók, érkezik Digital Scream, a dal címe Hey Vári.

0: Hát gyerekek, ez nekem is fáj. Olyan régi a felvétel, hogy az valami eszméletlen.
1: Sűrű magány, szerettem volna hátja hozzá. Tomboló szerelem, forró szenvedély, nincs többé űr és nyomasztó sebét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom. Az elválás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött ez a másik.

Érkezik Rúzsa Magdi nélküled Lofty Baggy remixével itt a Bitangyó Rádióban, és ne felejtsétek el, 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation, aztán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk!

Hamarosan jön egy olyan zene, aminek nagyon fogtok örülni, kedves hallgatók, és nyilván sokaknak derül majd az arca.

a csajok robbanásig oda voltak érte a 90-es években. A pasiért, ugye? Hát ki másért? És bizony azóta festőművész lett. Ő Kozsó, és érkezik az Álmok Futók szomorú szamurája. Hát aztán figyelj, fülej, hátha lesz egy kis csicsat. Mondd!

Sajnos tartozok nektek egy információval. A 18 órási Pinocchio Maxi Sensation című műsor elmarad egyéb okok miatt, úgyhogy érkezik majd esetleg valaki Pinocchio helyett. Én sajnos nem tudok lenni, de majd érkezik 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok ki!

Vannak ugye az életünkben nagy szerelmek és kis szerelmek, vagy éppen fellángolások, hát ki tudja melyik a jó, ugyebár, meg hát a szerelmek azok múlnak, de ugye bennünk megmaradnak, már maga az érzés, úgymond, és hát érkezik László Attila és DJ Pásztor, a szerelemnek múlnia kell című feldolgozás, itt a Vitangyó Rádióban. Figyelj, fülei!

Bizony, bizony, egyre több jó hangú emberünk van, úgymond énekesünk. Minden évben van egy-egy különleges hangú, jó hangú ember. Ugye nem mindegy, hogyha valaki azt hiszi magáról, hogy hű, de jó hangja van, hanem bizony a közönség szerint is jó hangja van. Ilyen Ruzsa Magdi, László Attila, egyedi a hangjuk mind a kettő előadónak. Hála Isten, hogy megértük ezt is, ugye? Úgymond igazán szerethető hangok. A következő előadó is ő, bizony egy nagyon szerethető előadó, Demjén Rózsi, és a Szabadság Vándora érkezik.

Pár éve itt volt Demjén Rózsi Kőbányán szerepelt, és hát gyerekek, olyan hangja van még mindig, csak nagyon elfáradt, ugye hát már nem fiatal.

Egy régen felejtett együttes következik, egy magyar együttes. Ez az utolsó dalom nektek már, a kedves hallgatók. Padödő, úszkálunk. Egy igazán nyári dalocska, egy jó kedvű dalocska. Küldöm mindenkinek sok szeretettel. Én köszönöm, hogy velem voltatok a mai napon is. Majd valaki érkezik, van rá 2 órája, aztán majd 8 órától 20 óráig Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok majd vele, és hát mindenkinek kellemes további szép estét kívánok. Velem pénteken lazulhattok 16 órától. Szia voltam, hello, bello!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így?

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió. Mi?

I'm not scared. Hey, is your bite any worse than your bark?

0: Pitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pitet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

0: Nos, hát hölgyek, urak, szép estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Vitagio Rádiót hallgatjátok. Melyben útjára indul a Eurodance Mania, a 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance felvételei. És hát most kivételesen a Vádok Digitől vettem át a főszerepet. Sajnálatos módon weboldalunk technikai okok miatt egyelőre nem elérhető. Kérjük türelmeteket, illetve a csetünket sem érjük el. Valószínűleg ti sem. Rápido. És hogy milyen felvételekkel is megyünk tovább, azt mindjárt megosztom veletek. Sok előbb egy közérdekű információ. Jön egy kis reklám.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este. Pitten.
0: Nos, hát hölgyek, urak, igen. Minden szerdán este velem. A folytatásban érkezik Lubega és a You Wanna Be America. Americano, Americano, Americano. Illetve Americano. In Paris, Napoli. You wanna be America. Aztán itt lesz velünk többek között Mr. President és a Coco Jumbo. Aztán jön Ice MC és az Anything Can't Happen című felvétele. Like to be first class. Like aztán jön Teaspoon és a Take Me to the Limit. Ezekkel a felvételekkel indítjuk a mai Eurodance Mániát. Melyhez mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a mikrofonnál egészen este 10-ig. Pitet halljátok. Tartsatok velünk! Hűsítős lágerek ebben a marha nagy melegben, itt a Vitagio Rádióban. Tehát, You Wanna Be Americano.

Hát, hölgyek, urak, kedves hallgatók, a folytatásban megyünk is tovább, még hozzá jobbnál jobb Eurodance muzsikákkal. Afrika Bombata és a Feel the Vibe következik hamarosan, aztán többek között itt lesz még velünk Snap és a Rhythm is the Dancer című felvétele egy extended mixben, aztán jön majd Eurotic és a Big Max, és végül, de nem utolsó sorban itt lesz velünk ebben az összeállításban DJ Bobo és a Somebody Dance With Me. További jó szórakozást mindenkinek, ez itt még mindig a Bitangio Rádió. És benne a szerdánként jelentkező Eurodance Mania, a mikrofonnál pedig Pete-et halljátok.

Ők pedig már a folytatásban. Hathaway és a Life. Aztán itt lesz velünk Lion Eddie és a Me and My. Aztán jön Wickfield és a Gimme Gimme Sash és a Show Me the Right Way című felvétele. Aztán sereghajtóként érkezik majd Lavush és az In Your Life egy album verzióban. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább a mikrofonnál. Mint minden egyes szerdán 8-tól 10-ig Pétert hallod, ez pedig még mindig a Eurodance Mania című műsor itt a Bitang Jó Rádióban. 2 perc múlva lesz pontosan 4:10. És még mindig a legjobb, legnagyobb slágerek a 80-as, 90-es évektől egészen napjainkig a Eurodance muzsika világából.

Ez volt az elmúlt percekben Gibson Brothers és a Kuba egy fergeteges remixben, a folytatásban pedig érkezik még Blinken és a Hearts to Hearts, aztán jön W és a Dancing with an Angel, táncolunk egy picit az angyalokkal, aztán jön Fraser és ad nekünk egy-két édes csókot, jön a Sweet Kisses. És végül, de nem utolsó sorban ebben a blogban érkezik majd Korona és az I Don't Wanna Be a Star című felvétele. Ez itt még mindig a Eurodance Mania. Lassan, de biztosan a mai műsor a végéhez közeledik, hiszen 21 óra 38 perc van. De a jó hangulat a műsor végéig garantált. És ne feledjétek, hogy jövő héten is találkozunk, ugyanebben az időpontban.

Nos, hát hölgyek, urak, én a következő 2000 felvételen meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában ez volt a szerdánként jelentkező Eurodance Mania. A mikrofonnál Pétert hallottátok, találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban. És hogy mi is lesz ez a két felvétel, amelyel búcsúzom tületek a mai estére. Itt lesz Kolonas, a Don't Wanna Be a Star című felvétel, aztán bele fog férni még az időbe, vagyis ha nem fog beleférni, akkor is te fogom játszani. Los de Rios a Macarena című felvétele lesz majd a mai utolsó muzsikánk. További szép estét kívánok mindenkinek, találkozunk jövő héten ugyanebben az időben. Sziasztok!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel. Let's do it.

Café a Pitangyó Rádióval. Csak ínyencek meg. Don't walk.

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

I wanna fuck.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk. Papa.